0: A pontos idő 8 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Netanyahu Todorovics meteorológus szerint az előrejelzések valóban átlag feletti hőmérsékletű nyarat vetítenek elő Szerbiában. Ugyanakkor túl korainak is megbízhatatlannak tartja azokat az állításokat, amelyek szerint 2026 rekordmeleg évet hozhat. Hangsúlyozta, hogy júniusban teljesen megszokottak a záporok, zivatarok és helyi viharok, míg a legnagyobb hőség inkább júliusban és augusztusban várható. Újabb gázmegállapodást kötött Szerbia a Gazprommal. Handanovic elmondta, stabil szállításokról van szó, amelyek rendkívül kedvező áruak, ugyanakkor rugalmasak és jelentős mennyiségeket biztosítanak. A szerbiai polgárok továbbra is elsősorban az ingatlanokat tartják a legbiztonságosabb befektetésnek, ugyanakkor egyre többen fordulnak a tőkepiac felé, és fektetnek részvényekbe, kötvényekbe vagy államkincstári értékpapírokba. Branislav Jorgic tőzsdei szakértő szerint az elmúlt években a befektetési arany is jelentős népszerűségre tett szert, mivel az elmúlt időszakban kimagasló hozamokat biztosított. A Prosperitati Alapítvány tájékoztatása szerint egyelőre nem biztosítottak a szükséges pénzügyi és adminisztratív feltételek a 13. pályázati kör két kiemelt programjának folytatásához. Emiatt jelenleg nem zárható le a pályakezdők vállalkozóvá válását, valamint a falusi házak vásárlását támogató pályázatok elbírálása. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában, Medulin közelében csütörtökön. A balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették horvát hírportálok. A szerencsétlenség körülményeit a hatóságok vizsgálják. Egy befalazott idősnő holttestét találták meg egy családi házban, Münchendorfban, Bécs egy déli elővárosában. Boncolást és nyomozást rendeltek el az ügyben. Az osztrák lapok szerint az asszony, aki második lakásaként használta a zöldövezeti házat, már évek óta, sőt talán egy évtizede halott lehet, és elképzelhető, hogy természetes halált halt. Holttestét pedig azért rejthették a falba, hogy halála után is felvegyék nyugdíját, amelyet egészen eddig folyósítottak. A különös ügy felgöngyölítése céljából a rendőrség szeretne mielőbb kapcsolatba lépni az asszony hosszabb ideje külföldön élő fiával. Szoboszlai Dominik lett a Liverpool labdarúgó csapatának legjobbja az előző szezonban a szurkolók szavazatai alapján. A klub hivatalos honlapjának híre szerint a magyar középpályás a szavazatok több mint 2/3-át begyűjtötte, és először kapta meg ezt az elismerést. A Formula 1-es világbajnokság egyik legikonikusabb helyszínére érkezik a mezőny, hiszen a hétvégén rendezik meg a monakói nagy díjat. A Hercegség utcáin ezúttal is a tökéletes időmérős kör lehet a siker kulcsa, miközben a bajnoki címért folyó harc újabb fontos állomásához érkezik a sorozat. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 28, este 19 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

tájékoztató a helyi népszavazáson eldöntendő aktusról. A Dakösség képviselőtestülete a 2026. április 15-én megtartott ülésén a képviselők többségének kérelmére elfogadta a határozati javaslatot önkéntes anyagi hozzájárulás bevezetéséről a Dakösség területén. A javaslat 3%-os önkéntes anyagi hozzájárulást irányoz elő a bérekre. Azoknál a polgároknál, akik nem rendelkeznek választójoggal és lakóhellyel a Dakösség területén, de ingatlanadó fizetésére kötelezettek, az önkéntes anyagi hozzájárulás az ingatlan adó mértékének alkalmazásával kerül megállapításra, az ingatlan adó alapjára, a mezőgazdasági és erdőterület kivételével. Míg a mezőgazdasági földekre az önkéntes anyagi hozzájárulást kataszteri hektáronként 20 kg búza értékében kell fizetni, az újvidéki terménytőzsde által meghatározott folyó év július 31-én hivatalosan megjelentetett ár dinár ellenértékének megfelelő összegében a következő évre. A nyugdíjasok mentesülnek az önkéntes anyagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól. A Dakösség területén már évtizedek óta helyi járulék kerül beszedésre, amely jelentős forrást jelent a község legfontosabb beruházásainak és fejlesztési projektjeinek finanszírozásához. A népszavazás, amelyen a polgárok a javasolt határozatról nyilvánítanak véleményt, 2026. június 7-én kerül megtartásra. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai első helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció, az utak és a vertikális közlekedési jelek karbantartása, a járdák és a kerékpárút karbantartása, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése, karbantartása, oktatási intézmények támogatása, a polgárok egyesületeinek támogatása, sportegyesületek támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, egyéb szükségletek, vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése és hasonló. Az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösségek működtetése. Önálló programok az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai második helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás, kanalizáció rácsatlakozások, útkarbantartás, járdakarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, szabadidős létesítmények és sportpályák karbantartása. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a Moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás és rácsatlakozások, útkarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, vallási közösségek támogatása, részvétel a népkonyha programban, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, egyéb moholi napok ünnepség, választások költségei, Viszmajor miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése is hasonlók. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a törökfalui moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek cseréje, a közműlétesítmények, utak, járdák, földutak és épületek karbantartása és építése, valamint egyéb településképjavító intézkedések. Az utcai közvilágítás karbantartása. A vallási közösségek, polgárok egyesületei, társadalmi és civil szervezetek támogatása. A középületek karbantartása és építése. Részvétel az oktatási nevelési intézmények működtetésében és fenntartásában. Részvétel a kulturális és sporttevékenységek finanszírozásában.
az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése.

A Városháza dísztermében a Adakőség vezetősége ünnepélyes keretek között fogadta a vajdasági diáksport olimpián résztvevő tanulókat az elért eredményeik és példamutató szereplésük elismeréseként. A vajdasági diáksport olimpia rendkívül színvonalas sportesemény, amelyet mindössze 4 évente rendeznek meg. Az idei versenyen községünk diákjai eddig legnagyobb létszámban vettek részt és kiemelkedő eredményeket értek el, teljesítményükkel méltó módon képviselve iskoláikat és községüket. Emellett sor került az ingyenes idényjegyek medencebelépő kiosztására az adai és a moholi általános iskolák tanulói részére, melyeket a diákparlamentek képviselői vettek át. Adakőség önkormányzata, a helyi közösségek és az Adica üdültetési közvállalat jóvoltából több száz községbeli tanuló látogathatja térítésmentesen az Adica kültéri medencéit a nyári szünet folyamán. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a 7 éven aluli 2019-ben is később születettek, községbeli kisgyermek

0: A Dakőség önkormányzata karöltve a helyi közösségekkel idén első alkalommal az ingyenes iskolatáskák mellett tankönyvcsomagokat is biztosít az első és második osztályba induló községbeli kisdiákok részére. Kiosztásra kerültek az ingyenes tankönyvek az általános iskolák leendő másodikosainak, míg az ünnepélyes táskaosztásra délután folyamán került sor Moholon és Adán. A következő tanéven Törökfalun, Adán és Moholon összesen 118 első osztályos gyermek kezdi meg, akik ingyen tankönyveket és ergonomikusan kifejlesztett iskolatáskákat kaptak a hozzájuk tartozó kiegészítőkkel. Mivel a tanévkezdés minden évben jelentős anyagi költségeket jelent a szülők számára, a Dakőség önkormányzata ezzel a támogatással is igyekszik hozzájárulni a családok kiadásainak enyhítéséhez. Amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei megengedik, a jövőben az ingyenes tankönyvprogram az alsó tagozat valamennyi évfolyamára kiterjesztésre kerülhet. Köszönjük a községbeli helyi közösségek, a Belmil Team cég és a Duga civil szervezet együttműködését.
1: 107,7 Adai Rádió.

0: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.
1: A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada, Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap. Let's get glam.

A közjegyzők esete a magyar nyelvhasználattal. Csütörtöktől kapható a családi kör júniusi száma. Lapszemlén következik. A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi titkárság honlapján található adatok szerint 31 vajdasági községben a magyar nyelv hivatalos használatban van. A közjegyzőségről szóló törvény értelmében az ügyfél kérésére a dokumentumokat ott, ahol a nemzeti kisebbség nyelve hivatalos használatban van, azon a nyelven is ki kellene állítaniuk a közjegyzői irodáknak. A közjegyzők esete a magyar nyelvhasználattal című írásban Tőke János járt utána annak, hogy mire számíthat egy magyar ügyfél az említett közjegyzői irodákba, ha magyar nyelven is igényt tart a dokumentumra. Milyen károkat okoz az egyén személyiségében, továbbá a családi, baráti, társadalmi kapcsolatokban tapasztalható politikai okokra visszavezethető megosztottság, illetve hogyan gyógyítsuk be a politikai propaganda okozta sebeket, és hogyan temessük be a véleménykülönbség miatt kialakult árkokat. Erre a kérdésekre kereste a választ Tóth Imre, a dr. Sági Zoltán neuropszichiáter pszichoterapeutával készült a Politika okozta sebekbe gyógyítása mindannyiunk személyes feladata című interjújában. Magyarországon új kormány alakult, de az azóta eltelt időszak főleg szimbolikus gesztusok megtételére volt elegendő, azokból viszont bőséggel volt, elsősorban a diplomáciában. A helyzetet Tóth Szilárd János politológus és Németh Árpád újságíró kommentálta a Tőke János által jegyzett Mi hozhat dért a VMS kutyájára című írásban. A magyarországi kormányváltás egyik fő kérdése határon túlról nézve az, hogy Magyar Péter kabinetje mennyiben akar és tud majd változtatni a magyar-magyar kapcsolatokon. Váltás vagy változatlanság előtt állnak a Kárpát-medencei magyar kisebbségek címmel Vataszcsin Péter ír arról, vajon mire mélhető e tekintetben a következő 4 évben. Interjú készült Kerekes Sándor szabadkai festőművésszel, riport olvasható a temerini Griszavíz titkairól, és egy 220 éves vízügyi megaberuházás a vajdasági Dunatisza csatorna tanulságairól is született írás. Nem maradnak el természetesen állandó rovataink sem. Hírháttér. A 20 éve független Montenegró az Európai Unió küszöbén. Öreg Dezső kommentárja. Aranykor. A rejtélyes maffia állam. Németh János jegyzete. Közélet. Van miből tanulni. Kocsányos Pálma írása. Asztali zene. Zöld Székelyföld. Radics Viktória rovata. Utazások apósommal. Mélytengeri búvárkaland. Szabó Palóc Attila sorozata. Elmélkedések. Egy újabb memorandum. Balla Lajos írása. Történelem. Miért is háborúzunk? Wilhelm József sorozata. Képhistóriák. Mire volt jó a fedezet? Szabó Palóc Attila írása. Nem agója hozza. Nyaralás kisbabával. Belevágjunk, vagy inkább várjunk? Hintaszék. Szerbia fenntartható öregedési modellt dolgozott ki. Ezen kívül irodalmi, színházi, vallási, horgász és sportrovat, szudokú, kisrejtvény, óriás keresztrejtvény, fejtörő, sakrovat, kuriózum kvíz, műveltségi teszt, horoszkóp, gyereksarok, receptek, apró hirdetések, társkereső és viccek várják a családi körolvasóit.

A napokban községünk területén két helyszínen is tereprendezési munkálatokra, illetve önkéntes munkaakcióra került sor. Az adai nagyutat a Balkai-sori bekötő útig zúzott kővel szórták fel annak érdekében, hogy biztosítsák az arra közlekedő mezőgazdasági munkagépek zavartalan és biztonságos forgalmát. Ezzel a munkálattal a nagyút Ada és a Balkai-sor közötti szakasza teljes hosszában zúzott kőburkolatot kapott. A munkaakcióban önkéntesek vettek részt az Adai Farmer Földműves Egyesület tagjai saját munkagépeikkel. A szükséges mennyiségi zúzott követ Ada község önkormányzata az adai helyi közösségekkel közösen pénzelte. A munkaakció másik helyszíne a Moholi Rekreációs Központ volt, ahol a napokban megkezdődött a nyári színpad és tetőszerkezetének felújítása. A hét folyamán eltávolításra került az elkorhadt tetőfedés, majd megtörtént a tartószerkezet, a nyári színpad, valamint a környező világító oszlopok átfestése is. A tetőfedés a következő hetekben befejeződik, amikor a szerkezet új lemeztetőt kap. A munkaakció résztvevői között voltak a Moholi Önkéntes Tűzoltók, a Motoros Egyesület és a Moholi Bácska Futballklub tagjai, valamint a Moholi helyi közösség képviselői. A kivitelezés költségeit Ada község önkormányzata és a Moholi helyi közösség közösen biztosították.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Netanyahu Todorovics meteorológus szerint az előrejelzések valóban átlag feletti hőmérsékletű nyarat vetítenek elő Szerbiában. Ugyanakkor túl korainak és megbízhatatlannak tartja azokat az állításokat, amelyek szerint 2026 rekordmeleg évet hozhat. Hangsúlyozta, hogy júniusban teljesen megszokottak a záporok, zivatarok és helyi viharok, míg a legnagyobb hőség inkább júliusban és augusztusban várható. Újabb gázmegállapodást kötött Szerbia Gazprommal. Handanovic elmondta, stabil szállításokról van szó, amelyek rendkívül kedvező áruak, ugyanakkor rugalmasak és jelentős mennyiségeket biztosítanak. A szerbiai polgárok továbbra is elsősorban az ingatlanokat tartják a legbiztonságosabb befektetésnek, ugyanakkor egyre többen fordulnak a tőkepiac felé, és fektetnek részvényekbe, kötvényekbe vagy államkincstári értékpapírokba. Branislav Jorgic tőzsdei szakértő szerint az elmúlt években a befektetési arany is jelentős népszerűségre tett szert, mivel az elmúlt időszakban kimagasló hozamokat biztosított. A Prosperitati Alapítvány tájékoztatása szerint egyelőre nem biztosítottak a szükséges pénzügyi és adminisztratív feltételek a 13. pályázati kör két kiemelt programjának folytatásához. Emiatt jelenleg nem zárható le a pályakezdők vállalkozóvá válását, valamint a falusi házak vásárlását támogató pályázatok elbírálása. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában, Medulin közelében csütörtökön. A balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették horvát hírportálok. A szerencsétlenség körülményeit a hatóságok vizsgálják. Egy befalazott idősnő holttestét találták meg egy családi házban, Münchendorfban, Bécs egy déli elővárosában. Boncolást és nyomozást rendeltek el az ügyben. Az osztrák lapok szerint az asszony, aki második lakásaként használta a zöldövezeti házat, már évek óta, sőt talán egy évtizede halott lehet, és elképzelhető, hogy természetes halált halt. Holttestét pedig azért rejthették a falba, hogy halála után is felvegyék nyugdíját, amelyet egészen eddig folyósítottak. A különös ügy felgöngyölítése céljából rendőrség szeretne mielőbb kapcsolatba lépni az asszony hosszabb ideje külföldön élő fiával. Szoboszlai Dominik lett a Liverpool labdarúgó csapatának legjobbja az előző szezonban a szurkolók szavazatai alapján. A klub hivatalos honlapjának híre szerint a magyar középpályás a szavazatok több mint kétharmadát begyűjtötte, és először kapta meg ezt az elismerést. A Formula 1-es világbajnokság egyik legikonikusabb helyszínére érkezik a mezőny, hiszen a hétvégén rendezik meg a monakói nagy díjat. A Hercegség utcáin ezúttal is a tökéletes időmérős kör lehet a siker kulcsa, miközben a bajnoki címért folyó harc újabb fontos állomásához érkezik a sorozat. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 28, este 19 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre. Szászhét egész hét, Adai Rádió.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Transz Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga a mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató, autó ADA.

Eladó szántóföld a moholi nagyút mellett. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 18 63 502.

0: biztosítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbmétere.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

0: vigadót.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

0: Ma is slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni. De nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden
0: a legjobb zenék. Adai Rádió.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055. Illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Netanyahu Todorovics meteorológus szerint az előrejelzések valóban átlag feletti hőmérsékletű nyarat vetítenek elő Szerbiában. Ugyanakkor túl korainak is megbízhatatlannak tartja azokat az állításokat, amelyek szerint 2026 rekordmeleg évet hozhat. Hangsúlyozta, hogy júniusban teljesen megszokottak a záporok, zivatarok és helyi viharok, míg a legnagyobb hőség inkább júliusban és augusztusban várható. Újabb gázmegállapodást kötött Szerbia Gazprommal. Handanovic elmondta, stabil szállításokról van szó, amelyek rendkívül kedvező áruak, ugyanakkor rugalmasak és jelentős mennyiségeket biztosítanak. A szerbiai polgárok továbbra is elsősorban az ingatlanokat tartják a legbiztonságosabb befektetésnek, ugyanakkor egyre többen fordulnak a tőkepiac felé, és fektetnek részvényekbe, kötvényekbe vagy államkincstári értékpapírokba. Branislav Jorgic tőzsdei szakértő szerint az elmúlt években a befektetési arany is jelentős népszerűségre tett szert, mivel az elmúlt időszakban kimagasló hozamokat biztosított. A Prosperitati Alapítvány tájékoztatása szerint egyelőre nem biztosítottak a szükséges pénzügyi és adminisztratív feltételek a 13. pályázati kör két kiemelt programjának folytatásához. Emiatt jelenleg nem zárható le a pályakezdők vállalkozóvá válását, valamint a falusi házak vásárlását támogató pályázatok elbírálása. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában, Medulin közelében csütörtökön. A balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették horvát hírportálok. A szerencsétlenség körülményeit a hatóságok vizsgálják. Egy befalazott idős nő holttestét találták meg egy családi házban, Münchendorfban, Bécs egy déli elővárosában. Boncolást és nyomozást rendeltek el az ügyben. Az osztrák lapok szerint az asszony, aki második lakásaként használta a zöldövezeti házat, már évek óta, sőt talán egy évtizede halott lehet, és elképzelhető, hogy természetes halált halt. Holttestét pedig azért rejthették a falba, hogy halála után is felvegyék nyugdíját, amelyet egészen eddig folyósítottak. A különös ügy felgöngyölítése céljából a rendőrség szeretne mielőbb kapcsolatba lépni az asszony hosszabb ideje külföldön élő fiával. Szoboszlai Dominik lett a Liverpool labdarúgó csapatának legjobbja az előző szezonban a szurkolók szavazatai alapján. A klub hivatalos honlapjának híre szerint a magyar középpályás a szavazatok több mint 2/3-át begyűjtötte, és először kapta meg ezt az elismerést. A Formula 1-es világbajnokság egyik legikonikusabb helyszínére érkezik a mezőny, hiszen a hétvégén rendezik meg a monakói nagy díjat. A Hercegség utcáin ezúttal is a tökéletes időmérős kör lehet a siker kulcsa, miközben a bajnoki címért folyó harc újabb fontos állomásához érkezik a sorozat. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 28, este 19 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Ada község önkormányzata karöltve a helyi közösségekkel idén első alkalommal az ingyenes iskolatáskák mellett tankönyvcsomagokat is biztosít az első és második osztályba induló községbeli kisdiákok részére. Kiosztásra kerültek az ingyenes tankönyvek az általános iskolák leendő másodikosainak, míg az ünnepélyes táskaosztásra délután folyamán került sor Moholon és Adán. A következő tanéven Törökfalun, Adán és Moholon összesen 118 első osztályos gyermek kezdi meg, akik ingyen tankönyveket és ergonomikusan kifejlesztett iskolatáskákat kaptak a hozzájuk tartozó kiegészítőkkel. Mivel a tanévkezdés minden évben jelentős anyagi költségeket jelent a szülők számára, Ada község önkormányzata ezzel a támogatással is igyekszik hozzájárulni a családok kiadásainak enyhítéséhez. Amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei megengedik, a jövőben az ingyenes tankönyvprogram az alsó tagozat valamennyi évfolyamára kiterjesztésre kerülhet. Köszönjük a községbeli helyi közösségek, a Belmil Team cég és a Duga civil szervezet együttműködését.

A napokban községünk területén két helyszínen is tereprendezési munkálatokra, illetve önkéntes munkaakcióra került sor. Az adai nagyutat a Valkai sori bekötő útig zúzott kővel szórták fel annak érdekében, hogy biztosítsák az arra közlekedő mezőgazdasági munkagépek zavartalan és biztonságos forgalmát. Ezzel a munkálattal a nagyút Ada és a Valkai sor közötti szakasza teljes hosszában zúzott kőburkolatot kapott. A munkaakcióban önkéntesek vettek részt az adai Farmer Földműves Egyesület tagjai saját munkagépeikkel. A szükséges mennyiségű zúzott követ Ada község önkormányzata az adai helyi közösségekkel közösen pénzelte. A munkaakció másik helyszíne a Moholi Rekreációs Központ volt, ahol a napokban megkezdődött a nyári színpad és tetőszerkezetének felújítása. A hét folyamán eltávolítása került az elkorhadt tetőfedés, majd megtörtént a tartószerkezet, a nyári színpad, valamint a környező világító oszlopok átfestése is. A tetőfedés a következő hetekben befejeződik, amikor a szerkezet új lemeztetőt kap. A munkaakció résztvevői között voltak a Moholi Önkéntes Tűzoltók, a Motoros Egyesület és a Moholi Bácska Futballklub tagjai, valamint a Moholi helyi közösség képviselői. A kivitelezés költségeit Ada község önkormányzata és a Moholi helyi közösség közösen biztosították.

tájékoztató a helyi népszavazáson eldöntendő aktusról. A Dakösség képviselőtestülete a 2026. április 15-én megtartott ülésén a képviselők többségének kérelmére elfogadta a határozati javaslatot önkéntes anyagi hozzájárulás bevezetéséről a Dakösség területén. A javaslat 3%-os önkéntes anyagi hozzájárulás irányoz elő a bérekre. Azoknál a polgároknál, akik nem rendelkeznek választójoggal és lakóhellyel a Dakösség területén, de ingatlanadó fizetésére kötelezettek, az önkéntes anyagi hozzájárulás az ingatlan adó mértékének alkalmazásával kerül megállapításra, az ingatlan adó alapjára, a mezőgazdasági és erdőterület kivételével. Míg a mezőgazdasági földekre az önkéntes anyagi hozzájárulást kataszteri hektáronként 20 kg búza értékében kell fizetni, az újvidéki terménytűzsde által meghatározott folyó év július 31-én hivatalosan megjelentetett ár dinár ellenértékének megfelelő összegében a következő évre. A nyugdíjasok mentesülnek az önkéntes anyagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól. A Dakösség területén már évtizedek óta helyi járulék kerül beszedésre, amely jelentős forrást jelent a község legfontosabb beruházásainak és fejlesztési projektjeinek finanszírozásához. A népszavazás, amelyen a polgárok a javasolt határozatról nyilvánítanak véleményt, 2026. június 7-én kerül megtartásra. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai elsőhelyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció, az utak és a vertikális közlekedési jelek karbantartása, a járdák és a kerékpárút karbantartása, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése, karbantartása, oktatási intézmények támogatása, a polgárok egyesületeinek támogatása, sportegyesületek támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, egyéb szükségletek, vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése és hasonló. Az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösségek működtetése. Önálló programok az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai második helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás, kanalizáció rácsatlakozások, útkarbantartás, járdakarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, szabadidős létesítmények és sportpályák karbantartása. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a Moholik helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás és rácsatlakozások, útkarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, vallási közösségek támogatása, részvétel a népkonyha programban, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, egyéb moholi napok ünnepség, választások költségei, Viszmajor miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése is hasonlók. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a törökfalui moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek cseréje, a közműlétesítmények, utak, járdák, földutak és épületek karbantartása és építése, valamint egyéb településkép javító intézkedések. Az utcai közvilágítás karbantartása. A vallási közösségek, polgárok egyesületei, társadalmi és civil szervezetek támogatása. A középületek karbantartása és építése. Részvétel az oktatási nevelési intézmények működtetésében és fenntartásában. Részvétel a kulturális és sporttevékenységek finanszírozásában.
az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése.

0: Néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a mosolygó fejemet.
1: Az Adai Rádió hullámhosszán.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Bukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.
1: A közjegyzők esete a magyar nyelvhasználattal. Csütörtöktől kapható a családi kör júniusi száma. Lapszemlén következik. A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi titkárság honlapján található adatok szerint 31 vajdasági községben a magyar nyelv hivatalos használatban van. A közjegyzőségről szóló törvény értelmében az ügyfél kérésére a dokumentumokat ott, ahol a nemzeti kisebbség nyelve hivatalos használatban van, azon a nyelven is ki kellene állítaniuk a közjegyzői irodáknak. A közjegyzők esete a magyar nyelvhasználattal című írásban Tőke János járt utána annak, hogy mire számíthat egy magyar ügyfél az említett közjegyzői irodákba, ha magyar nyelven is igényt tart a dokumentumra. Milyen károkat okoz az egyén személyiségében, továbbá a családi, baráti, társadalmi kapcsolatokban tapasztalható politikai okokra visszavezethető megosztottság, illetve hogyan gyógyítsuk be a politikai propaganda okozta sebeket, és hogyan temessük be a véleménykülönbség miatt kialakult árkokat. Erre a kérdésekre kereste a választ Tóth Imre, a dr. Sági Zoltán neuropszichiáter pszichoterapeutával készült a Politika okozta sebekbe gyógyítása mindannyiunk személyes feladata című interjújában. Magyarországon új kormány alakult, de az azóta eltelt időszak főleg szimbolikus gesztusok megtételére volt elegendő, azokból viszont bőséggel volt, elsősorban a diplomáciában. A helyzetet Tóth Szilárd János politológus és Németh Árpád újságíró kommentálta a Tőke János által jegyzett Mi hozhat dért a VMS kutyájára című írásban. A magyarországi kormányváltás egyik fő kérdése határon túlról nézve az, hogy Magyar Péter kabinetje mennyiben akar és tud majd változtatni a magyar-magyar kapcsolatokon. Váltás vagy változatlanság előtt állnak a Kárpát-medencei magyar kisebbségek címmel Vatascsin Péter ír arról, vajon mire mélhető-e tekintetben a következő 4 évben. Interjú készült Kerekes Sándor szabadkai festőművésszel, riport olvasható a temerini griszavíz titkairól, és egy 220 éves vízügyi megaberuházás a vajdasági Dunatisza csatorna tanulságairól is született írás. Nem maradnak el természetesen állandó rovataink sem. Hírháttér. A 20 éve független Montenegró az Európai Unió küszöbén. Öreg Dezső kommentárja. Aranykor. A rejtélyes maffia állam. Németh János jegyzete. Közélet. Van miből tanulni. Kocsányos Pálma írása. Asztali zene. Zöld Székelyföld. Radics Viktória rovata. Utazások apósommal. Mélytengeri búvárkaland. Szabó Palóc Attila sorozata. Elmélkedések. Egy újabb memorandum. Balla Lajos írása. Történelem. Miért is háborúzunk? Wilhelm József sorozata. Képhistóriák. Mire volt jó a fedezet? Szabó Palóc Attila írása. Nem agója hozza. Nyaralás kisbabával. Belevágjunk, vagy inkább várjunk? Hintaszék. Szerbia fenntartható öregedési modellt dolgozott ki. Ezen kívül irodalmi, színházi, vallási, horgász és sportrovat, szudoku, kisrejtvény, óriás keresztrejtvény, fejtörő, sakrovat, kuriózumkvíz, műveltségi teszt, horoszkóp, gyereksarok, receptek, apró hirdetések, társkereső és viccek várják a családi körolvasóit. Let's have some-

A Városháza dísztermében Adakőség vezetősége ünnepélyes keretek között fogadta a Vajdasági Diáksport Olimpián résztvevő tanulókat az elért eredményeik és példamutató szereplésük elismeréseként. A Vajdasági Diáksport Olimpia rendkívül színvonalas sportesemény, amelyet mindössze 4 évente rendeznek meg. Az idei versenyen községünk diákjai eddig legnagyobb létszámban vettek részt és kiemelkedő eredményeket értek el, teljesítményükkel méltó módon képviselve iskoláikat és községüket. Emellett sor került az ingyenes idényjegyek medencebelépő kiosztására az adai és a moholi általános iskolák tanulói részére, melyeket a diákparlamentek képviselői vettek át. Adakőség önkormányzata, a helyi közösségek és az Adica üdültetési közvállalat jóvoltából több száz községbeli tanuló látogathatja térítésmentesen az Adica kültéri medencéit a nyári szünet folyamán. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a 7 éven aluli, 2019-ben is később születettek, községbeli kisgyermekek részére is ingyenes a belépés. Idényjegyet nem fognak kapni, a helyszínen a kísérőnek kell igazolnia, hogy a gyermek községünk lakosa.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Netelyikot Todorovics meteorológus szerint az előrejelzések valóban átlag feletti hőmérsékletű nyarat vetítenek elő Szerbiában. Ugyanakkor túl korainak is megbízhatatlannak tartja azokat az állításokat, amelyek szerint 2026 rekordmeleg évet hozhat. Hangsúlyozta, hogy júniusban teljesen megszokottak a záporok, zivatarok és helyi viharok, míg a legnagyobb hőség inkább júliusban és augusztusban várható. Újabb gázmegállapodást kötött Szerbia a Gazprommal. Handanovic elmondta, stabil szállításokról van szó, amelyek rendkívül kedvező áruak, ugyanakkor rugalmasak és jelentős mennyiségeket biztosítanak. A szerbiai polgárok továbbra is elsősorban az ingatlanokat tartják a legbiztonságosabb befektetésnek, ugyanakkor egyre többen fordulnak a tőkepiac felé, és fektetnek részvényekbe, kötvényekbe vagy államkincstári értékpapírokba. Branislav Jorgic tőzsdei szakértő szerint az elmúlt években a befektetési arany is jelentős népszerűségre tett szert, mivel az elmúlt időszakban kimagasló hozamokat biztosított. A Prosperitati Alapítvány tájékoztatása szerint egyelőre nem biztosítottak a szükséges pénzügyi és adminisztratív feltételek a 13. pályázati kör két kiemelt programjának folytatásához. Emiatt jelenleg nem zárható le a pályakezdők vállalkozóvá válását, valamint a falusi házak vásárlását támogató pályázatok elbírálása. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában, Medulin közelében csütörtökön. A balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették horvát hírportálok. A szerencsétlenség körülményeit a hatóságok vizsgálják. Egy befalazott idős nő holttestét találták meg egy családi házban, Münchendorfban, Bécs egy déli elővárosában. Boncolást és nyomozást rendeltek el az ügyben. Az osztrák lapok szerint az asszony, aki második lakásaként használta a zöldövezeti házat, már évek óta, sőt talán egy évtizede halott lehet, és elképzelhető, hogy természetes halált halt. Holttestét pedig azért rejthették a falba, hogy halála után is felvegyék nyugdíját, amelyet egészen eddig folyósítottak. A különös ügy felgöngyölítése céljából a rendőrség szeretne mielőbb kapcsolatba lépni az asszony hosszabb ideje külföldön élő fiával. Szoboszlai Dominik lett a Liverpool labdarúgó csapatának legjobbja az előző szezonban a szurkolók szavazatai alapján. A klub hivatalos honlapjának híre szerint a magyar középpályás a szavazatok több mint 2/3-át begyűjtötte, és először kapta meg ezt az elismerést. A Formula 1-es világbajnokság egyik legikonikusabb helyszínére érkezik a mezőny, hiszen a hétvégén rendezik meg a monakói nagy díjat. A Hercegség utcáin ezúttal is a tökéletes időmérős kör lehet a siker kulcsa, miközben a bajnoki címért folyó harc újabb fontos állomásához érkezik a sorozat. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 28, este 19 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: anything.
1: Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprédaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Netanyahu Todorovics meteorológus szerint az előrejelzések valóban átlag feletti hőmérsékletű nyarat vetítenek elő Szerbiában. Ugyanakkor túl korainak és megbízhatatlannak tartja azokat az állításokat, amelyek szerint 2026 rekordmeleg évet hozhat. Hangsúlyozta, hogy júniusban teljesen megszokottak a záporok, zivatarok és helyi viharok, míg a legnagyobb hőség inkább júliusban és augusztusban várható. Újabb gázmegállapodást kötött Szerbia Gazprommal. Handanović elmondta, stabil szállításokról van szó, amelyek rendkívül kedvező áruak, ugyanakkor rugalmasak és jelentős mennyiségeket biztosítanak. A szerbiai polgárok továbbra is elsősorban az ingatlanokat tartják a legbiztonságosabb befektetésnek, ugyanakkor egyre többen fordulnak a tőkepiac felé, és fektetnek részvényekbe, kötvényekbe vagy államkincstári értékpapírokba. Branislav Jorgic tőzsdei szakértő szerint az elmúlt években a befektetési arany is jelentős népszerűségre tett szert, mivel az elmúlt időszakban kimagasló hozamokat biztosított. A Prosperitati Alapítvány tájékoztatása szerint egyelőre nem biztosítottak a szükséges pénzügyi és adminisztratív feltételek a 13. pályázati kör két kiemelt programjának folytatásához. Emiatt jelenleg nem zárható le a pályakezdők vállalkozóvá válását, valamint a falusi házak vásárlását támogató pályázatok elbírálása. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában, Medulin közelében csütörtökön. A balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették horvát hírportálok. A szerencsétlenség körülményeit a hatóságok vizsgálják. Egy befalazott idősnő holttestét találták meg egy családi házban, Münchendorfban, Bécs egy déli elővárosában. Boncolást és nyomozást rendeltek el az ügyben. Az osztrák lapok szerint az asszony, aki második lakásaként használta a zöldövezeti házat, már évek óta, sőt talán egy évtizede halott lehet, és elképzelhető, hogy természetes halált halt. Holttestét pedig azért rejthették a falba, hogy halála után is felvegyék nyugdíját, amelyet egészen eddig folyósítottak. A különös ügy felgöngyölítése céljából a rendőrség szeretne mielőbb kapcsolatba lépni az asszony hosszabb ideje külföldön élő fiával. Szoboszlai Dominik lett a Liverpool labdarúgó csapatának legjobbja az előző szezonban a szurkolók szavazatai alapján. A klub hivatalos honlapjának híre szerint a magyar középpályás a szavazatok több mint 2/3-át begyűjtötte, és először kapta meg ezt az elismerést. A Formula 1-es világbajnokság egyik legikonikusabb helyszínére érkezik a mezőny, hiszen a hétvégén rendezik meg a monakói nagy díjat. A Hercegség utcáin ezúttal is a tökéletes időmérős kör lehet a siker kulcsa, miközben a bajnoki címért folyó harc újabb fontos állomásához érkezik a sorozat. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 28, este 19 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: magyar slágerek.
1: Jöjj el hát, hogy egy összetör.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

A közjegyzők esete a magyar nyelv használattal. Csütörtöktől kapható a családi kör júniusi száma. Lapszemlén következik. A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi titkárság honlapján található adatok szerint 31 vajdasági községben a magyar nyelv hivatalos használatban van. A közjegyzőségről szóló törvény értelmében az ügyfél kérésére a dokumentumokat ott, ahol a nemzeti kisebbség nyelve hivatalos használatban van, azon a nyelven is ki kellene állítaniuk a közjegyzői irodáknak. A közjegyzők esete a magyar nyelvhasználattal című írásban Tőke János járt utána annak, hogy mire számíthat egy magyar ügyfél az említett közjegyzői irodákba, ha magyar nyelven is igényt tart a dokumentumra. Milyen károkat okoz az egyén személyiségében, továbbá a családi, baráti, társadalmi kapcsolatokban tapasztalható politikai okokra visszavezethető megosztottság, illetve hogyan gyógyítsuk be a politikai propaganda okozta sebeket, és hogyan temessük be a véleménykülönbség miatt kialakult árkokat. Erre a kérdésekre kereste a választ Tóth Imre, a dr. Sági Zoltán neuropszichiáter pszichoterapeutával készült a Politika okozta sebekbe gyógyítása mindannyiunk személyes feladata című interjújában. Magyarországon új kormány alakult, de az azóta eltelt időszak főleg szimbolikus gesztusok megtételére volt elegendő, azokból viszont bőséggel volt, elsősorban a diplomáciában. A helyzetet Tóth Szilárd János politológus és Németh Árpád újságíró kommentálta a Tőke János által jegyzett Mi hozhat dért a VMS kutyájára című írásban. A magyarországi kormányváltás egyik fő kérdése határon túlról nézve az, hogy Magyar Péter kabinetje mennyiben akar és tud majd változtatni a magyar-magyar kapcsolatokon. Váltás vagy változatlanság előtt állnak a Kárpát-medencei magyar kisebbségek címmel Vatas Csin Péter ír arról, vajon mire mélhető e tekintetben a következő 4 évben. Interjú készült Kerekes Sándor szabadkai festőművésszel, riport olvasható a temerini griszavíz titkairól, és egy 220 éves vízügyi megaberuházás a vajdasági Dunatisza csatorna tanulságairól is született írás. Nem maradnak el természetesen állandó rovataink sem. Hírháttér. A 20 éve független Montenegró az Európai Unió küszöbén. Öreg Dezső kommentárja. Aranykor. A rejtélyes maffia állam. Németh János jegyzete. Közélet. Van miből tanulni. Kocsányos Pálma írása. Asztali zene. Zöld Székelyföld. Radics Viktória rovata. Utazások apósommal. Mélytengeri búvárkaland. Szabó Palóc Attila sorozata. Elmélkedések. Egy újabb memorandum. Balla Lajos írása. Történelem. Miért is háborúzunk? Wilhelm József sorozata. Képhistóriák. Mire volt jó a fedezet? Szabó Palóc Attila írása. Nem agója hozza. Nyaralás kisbabával. Belevágjunk, vagy inkább várjunk? Hintaszék. Szerbia fenntartható öregedési modellt dolgozott ki. Ezen kívül irodalmi, színházi, vallási, horgász és sportrovat, szudokú, kisrejtvény, óriás keresztrejtvény, fejtörő, sakrovat, kuriózum kvíz, műveltségi teszt, horoszkóp, gyereksarok, receptek, apró hirdetések, társkereső és viccek várják a családi körolvasóit.

majd az este, ugye jobb lesz. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz. Ugye jobb lesz, tombol az agy.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Netanyahu Todorovics meteorológus szerint az előrejelzések valóban átlag feletti hőmérsékletű nyarat vetítenek elő Szerbiában. Ugyanakkor túl korainak és megbízhatatlannak tartja azokat az állításokat, amelyek szerint 2026 rekordmeleg évet hozhat. Hangsúlyozta, hogy júniusban teljesen megszokottak a záporok, zivatarok és helyi viharok, míg a legnagyobb hőség inkább júliusban és augusztusban várható. Újabb gázmegállapodást kötött Szerbia Gazprommal. Handanovic elmondta, stabil szállításokról van szó, amelyek rendkívül kedvező áruak, ugyanakkor rugalmasak és jelentős mennyiségeket biztosítanak. A szerbiai polgárok továbbra is elsősorban az ingatlanokat tartják a legbiztonságosabb befektetésnek, ugyanakkor egyre többen fordulnak a tőkepiac felé, és fektetnek részvényekbe, kötvényekbe vagy államkincstári értékpapírokba. Branislav Jorgic tőzsdei szakértő szerint az elmúlt években a befektetési arany is jelentős népszerűségre tett szert, mivel az elmúlt időszakban kimagasló hozamokat biztosított. A Prosperitati Alapítvány tájékoztatása szerint egyelőre nem biztosítottak a szükséges pénzügyi és adminisztratív feltételek a 13. pályázati kör két kiemelt programjának folytatásához. Emiatt jelenleg nem zárható le a pályakezdők vállalkozóvá válását, valamint a falusi házak vásárlását támogató pályázatok elbírálása. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában, Medulin közelében csütörtökön. A balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették horvát hírportálok. A szerencsétlenség körülményeit a hatóságok vizsgálják. Egy befalazott idősnő holttestét találták meg egy családi házban, Münchendorfban, Bécs egy déli elővárosában. Boncolást és nyomozást rendeltek el az ügyben. Az osztrák lapok szerint az asszony, aki második lakásaként használta a zöldövezeti házat, már évek óta, sőt talán egy évtizede halott lehet, és elképzelhető, hogy természetes halált halt. Holttestét pedig azért rejthették a falba, hogy halála után is felvegyék nyugdíját, amelyet egészen eddig folyósítottak. A különös ügy felgöngyölítése céljából a rendőrség szeretne mielőbb kapcsolatba lépni az asszony hosszabb ideje külföldön élő fiával. Szoboszlai Dominik lett a Liverpool labdarúgó csapatának legjobbja az előző szezonban a szurkolók szavazatai alapján. A klub hivatalos honlapjának híre szerint a magyar középpályás a szavazatok több mint 2/3-át begyűjtötte, és először kapta meg ezt az elismerést. A Formula 1-es világbajnokság egyik legikonikusabb helyszínére érkezik a mezőny, hiszen a hétvégén rendezik meg a monakói nagy díjat. A Hercegség utcáin ezúttal is a tökéletes időmérős kör lehet a siker kulcsa, miközben a bajnoki címért folyó harc újabb fontos állomásához érkezik a sorozat. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 28, este 19 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

0: gyönyörűek voltatok, a jó Isten áldjon benneteket, és nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt az estét.
1: Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorkerékpárok.

eladó szántóföld a moholi nagyút mellett. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 18 63 502.

0: az az álom.
1: A Radicsevégy Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbmétere. Lehetséges házhozszállítás. Telefonszám 021 809

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Netanyahu Todorovics meteorológus szerint az előrejelzések valóban átlag feletti hőmérsékletű nyarat vetítenek elő Szerbiában. Ugyanakkor túl korainak is megbízhatatlannak tartja azokat az állításokat, amelyek szerint 2026 rekordmeleg évet hozhat. Hangsúlyozta, hogy júniusban teljesen megszokottak a záporok, zivatarok és helyi viharok, míg a legnagyobb hőség inkább júliusban és augusztusban várható. Újabb gázmegállapodást kötött Szerbia a Gazprommal. Handanovic elmondta, stabil szállításokról van szó, amelyek rendkívül kedvező áruak, ugyanakkor rugalmasak és jelentős mennyiségeket biztosítanak. A szerbiai polgárok továbbra is elsősorban az ingatlanokat tartják a legbiztonságosabb befektetésnek, ugyanakkor egyre többen fordulnak a tőkepiac felé, és fektetnek részvényekbe, kötvényekbe vagy államkincstári értékpapírokba. Branislav Jorgic tőzsdei szakértő szerint az elmúlt években a befektetési arany is jelentős népszerűségre tett szert, mivel az elmúlt időszakban kimagasló hozamokat biztosított. A Prosperitati Alapítvány tájékoztatása szerint egyelőre nem biztosítottak a szükséges pénzügyi és adminisztratív feltételek a 13. pályázati kör két kiemelt programjának folytatásához. Emiatt jelenleg nem zárható le a pályakezdők vállalkozóvá válását, valamint a falusi házak vásárlását támogató pályázatok elbírálása. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában, Medulin közelében csütörtökön. A balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették horvát hírportálok. A szerencsétlenség körülményeit a hatóságok vizsgálják. Egy befalazott idős nő holttestét találták meg egy családi házban, Münchendorfban, Bécs egy déli elővárosában. Boncolást és nyomozást rendeltek el az ügyben. Az osztrák lapok szerint az asszony, aki második lakásaként használta a zöldövezeti házat, már évek óta, sőt talán egy évtizede halott lehet, és elképzelhető, hogy természetes halált halt. Holttestét pedig azért rejthették a falba, hogy halála után is felvegyék nyugdíját, amelyet egészen eddig folyósítottak. A különös ügy felgöngyölítése céljából a rendőrség szeretne mielőbb kapcsolatba lépni az asszony hosszabb ideje külföldön élő fiával. Szoboszlai Dominik lett a Liverpool labdarúgó csapatának legjobbja az előző szezonban a szurkolók szavazatai alapján. A klub hivatalos honlapjának híre szerint a magyar középpályás a szavazatok több mint 2/3-át begyűjtötte, és először kapta meg ezt az elismerést. A Formula 1-es világbajnokság egyik legikonikusabb helyszínére érkezik a mezőny, hiszen a hétvégén rendezik meg a monakói nagy díjat. A Hercegség utcáin ezúttal is a tökéletes időmérős kör lehet a siker kulcsa, miközben a bajnoki címért folyó harc újabb fontos állomásához érkezik a sorozat. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 28, este 19 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Tájékoztató a helyi népszavazáson eldöntendő aktusról. A Dakösség képviselőtestülete a 2026. április 15-én megtartott ülésén a képviselők többségének kérelmére elfogadta a határozati javaslatot önkéntes anyagi hozzájárulás bevezetéséről a Dakösség területén. A javaslat 3%-os önkéntes anyagi hozzájárulás irányoz elő a bérekre. Azoknál a polgároknál, akik nem rendelkeznek választójoggal és lakóhellyel a Dakösség területén, de ingatlanadó fizetésére kötelezettek, az önkéntes anyagi hozzájárulás az ingatlan adó mértékének alkalmazásával kerül megállapításra, az ingatlan adó alapjára, a mezőgazdasági és erdőterület kivételével. Míg a mezőgazdasági földekre az önkéntes anyagi hozzájárulást kataszteri hektáronként 20 kg búza értékében kell fizetni, az újvidéki terménytőzsde által meghatározott folyó év július 31-én hivatalosan megjelentetett ár dinár ellenértékének megfelelő összegében a következő évre. A nyugdíjasok mentesülnek az önkéntes anyagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól. A Dakösség területén már évtizedek óta helyi járulék kerül beszedésre, amely jelentős forrást jelent a község legfontosabb beruházásainak és fejlesztési projektjeinek finanszírozásához. A népszavazás, amelyen a polgárok a javasolt határozatról nyilvánítanak véleményt, 2026. június 7-én kerül megtartásra. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai elsőhelyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció, az utak és a vertikális közlekedési jelek karbantartása, a járdák és a kerékpárút karbantartása, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése, karbantartása, oktatási intézmények támogatása, a polgárok egyesületeinek támogatása, sportegyesületek támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, egyéb szükségletek, vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése és hasonlók. Az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösségek működtetése. Önálló programok az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai második helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás, kanalizáció rácsatlakozások, útkarbantartás, járdakarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, szabadidős létesítmények és sportpályák karbantartása. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a Moholik helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás és rácsatlakozások, útkarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, vallási közösségek támogatása, részvétel a népkonyha programban, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, egyéb moholi napok ünnepség, választások költségei, Wismayer miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése is hasonlók. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a törökfalui moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek cseréje, a közműlétesítmények, utak, járdák, földutak és épületek karbantartása és építése, valamint egyéb településkép javító intézkedések. Az utcai közvilágítás karbantartása. A vallási közösségek, polgárok egyesületei, társadalmi és civil szervezetek támogatása. A középületek karbantartása és építése. Részvétel az oktatási nevelési intézmények működtetésében és fenntartásában. Részvétel a kulturális és sporttevékenységek finanszírozásában.
az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése.

0: tovább a timelapse.
1: A Városháza dísztermében adakőség vezetősége ünnepélyes keretek között fogadta a Vajdasági Diáksport Olimpián résztvevő tanulókat az elért eredményeik és példamutató szereplésük elismeréseként. A Vajdasági Diáksport Olimpia rendkívül színvonalas sportesemény, amelyet mindössze 4 évente rendeznek meg. Az idei versenyen községünk diákjai eddig legnagyobb létszámban vettek részt és kiemelkedő eredményeket értek el, teljesítményükkel méltó módon képviselve iskoláikat és községüket. Emellett sor került az ingyenes idényjegyek medencebelépő kiosztására az adai és a moholi általános iskolák tanulói részére, melyeket a diákparlamentek képviselői vettek át. Adakőség önkormányzata, a helyi közösségek és az Adica üdültetési közvállalat jóvoltából több száz községbeli tanuló látogathatja térítésmentesen az Adica kültéri medencéit a nyári szünet folyamán. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a 7 éven aluli, 2019-ben is később születettek, községbeli kisgyermekek részére is ingyenes a belépés. Idényjegyet nem fognak kapni, a helyszínen a kísérőnek kell igazolnia, hogy a gyermek községünk lakosa.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hirdető, szóval a
0: legjobb zenék.

Adakőség önkormányzata karöltve a helyi közösségekkel idén első alkalommal az ingyenes iskolatáskák mellett tankönyvcsomagokat is biztosít az első és második osztályba induló községbeli kisdiákok részére. Kiosztásra kerültek az ingyenes tankönyvek az általános iskolák leendő másodikosainak, míg az ünnepélyes táskaosztásra a délután folyamán került sor Moholon és Adán. A következő tanéven Törökfalun, Adán és Moholon összesen 118 első osztályos gyermek kezdi meg, akik ingyen tankönyveket és ergonomikusan kifejlesztett iskolatáskákat kaptak a hozzájuk tartozó kiegészítőkkel. Mivel a tanévkezdés minden évben jelentős anyagi költségeket jelent a szülők számára, Adakőség önkormányzata ezzel a támogatással is igyekszik hozzájárulni a családok kiadásainak enyhítéséhez. Amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei megengedik, a jövőben az ingyenes tankönyvprogram az alsó tagozat valamennyi évfolyamára kiterjesztésre kerülhet. Köszönjük a községbeli helyi közösségek, a Belmil Team cég és a Duga civil szervezet együttműködését.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. I'm down, down, down, down for anything. So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A napokban községünk területén két helyszínen is tereprendezési munkálatokra, illetve önkéntes munkaakcióra került sor. Az adai nagyutat a Valkai sori bekötő útig zúzott kővel szórták fel annak érdekében, hogy biztosítsák az arra közlekedő mezőgazdasági munkagépek zavartalan és biztonságos forgalmát. Ezzel a munkálattal a nagyút Ada és a Valkai sor közötti szakasza teljes hosszában zúzott kőburkolatot kapott. A munkaakcióban önkéntesek vettek részt az adai Farmer Földműves Egyesület tagjai saját munkagépeikkel. A szükséges mennyiségű zúzott követ Adaközség önkormányzata az adai helyi közösségekkel közösen pénzelte. A munkaakció másik helyszíne a Moholi Rekreációs Központ volt, ahol a napokban megkezdődött a nyári színpad és tetőszerkezetének felújítása. A hét folyamán eltávolítása került az elkorhadt tetőfedés, majd megtörtént a tartószerkezet, a nyári színpad, valamint a környező világító oszlopok átfestése is. A tetőfedés a következő hetekben befejeződik, amikor a szerkezet új lemeztetőt kap. A munkaakció résztvevői között voltak a Moholi Önkéntes Tűzoltók, a Motoros Egyesület és a Moholi Bácska Futballklub tagjai, valamint a Moholi helyi közösség képviselői. A kivitelezés költségeit Adaközség önkormányzata és a Moholi helyi közösség közösen biztosították.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Netelyko Todorovics meteorológus szerint az előrejelzések valóban átlag feletti hőmérsékletű nyarat vetítenek elő Szerbiában. Ugyanakkor túl korainak is megbízhatatlannak tartja azokat az állításokat, amelyek szerint 2026 rekordmeleg évet hozhat. Hangsúlyozta, hogy júniusban teljesen megszokottak a záporok, zivatarok és helyi viharok, míg a legnagyobb hőség inkább júliusban és augusztusban várható. Újabb gázmegállapodást kötött Szerbia a Gazprommal. Handanovic elmondta, stabil szállításokról van szó, amelyek rendkívül kedvező áruak, ugyanakkor rugalmasak és jelentős mennyiségeket biztosítanak. A szerbiai polgárok továbbra is elsősorban az ingatlanokat tartják a legbiztonságosabb befektetésnek, ugyanakkor egyre többen fordulnak a tőkepiac felé, és fektetnek részvényekbe, kötvényekbe vagy államkincstári értékpapírokba. Branislav Jorgic tőzsdei szakértő szerint az elmúlt években a befektetési arany is jelentős népszerűségre tett szert, mivel az elmúlt időszakban kimagasló hozamokat biztosított. A Prosperitati Alapítvány tájékoztatása szerint egyelőre nem biztosítottak a szükséges pénzügyi és adminisztratív feltételek a 13. pályázati kör két kiemelt programjának folytatásához. Emiatt jelenleg nem zárható le a pályakezdők vállalkozóvá válását, valamint a falusi házak vásárlását támogató pályázatok elbírálása. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában, Medulin közelében csütörtökön. A balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették horvát hírportálok. A szerencsétlenség körülményeit a hatóságok vizsgálják. Egy befalazott idősnő holttestét találták meg egy családi házban, Münchendorfban, Bécs egy déli elővárosában. Boncolást és nyomozást rendeltek el az ügyben. Az osztrák lapok szerint az asszony, aki második lakásaként használta a zöldövezeti házat, már évek óta, sőt talán egy évtizede halott lehet, és elképzelhető, hogy természetes halált halt. Holttestét pedig azért rejthették a falba, hogy halála után is felvegyék nyugdíját, amelyet egészen eddig folyósítottak. A különös ügy felgöngyölítése céljából a rendőrség szeretne mielőbb kapcsolatba lépni az asszony hosszabb ideje külföldön élő fiával. Szoboszlai Dominik lett a Liverpool labdarúgó csapatának legjobbja az előző szezonban a szurkolók szavazatai alapján. A klub hivatalos honlapjának híre szerint a magyar középpályás a szavazatok több mint 2/3-át begyűjtötte, és először kapta meg ezt az elismerést. A Formula 1-es világbajnokság egyik legikonikusabb helyszínére érkezik a mezőny, hiszen a hétvégén rendezik meg a monakói nagy díjat. A Hercegség utcáin ezúttal is a tökéletes időmérős kör lehet a siker kulcsa, miközben a bajnoki címért folyó harc újabb fontos állomásához érkezik a sorozat. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 28, este 19 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Adai Rádió. Hírek minden órában. Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

0: magyar, lettem az utolsó vendég az otthonunkban.
1: A pontos idő 16 óra.
2: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Nedeljko Todorovics meteorológus szerint az előrejelzések valóban átlag feletti hőmérsékletű nyarat vetítenek elő Szerbiában. Ugyanakkor túl korainak is megbízhatatlannak tartja azokat az állításokat, amelyek szerint 2026 rekordmeleg évet hozhat. Hangsúlyozta, hogy júniusban teljesen megszokottak a záporok, zivatarok és helyi viharok, míg a legnagyobb hőség inkább júliusban és augusztusban várható. Újabb gázmegállapodást kötött Szerbia Gazprommal. Handanovic elmondta, stabil szállításokról van szó, amelyek rendkívül kedvező áruak, ugyanakkor rugalmasak és jelentős mennyiségeket biztosítanak. A szerbiai polgárok továbbra is elsősorban az ingatlanokat tartják a legbiztonságosabb befektetésnek, ugyanakkor egyre többen fordulnak a tőkepiac felé, és fektetnek részvényekbe, kötvényekbe vagy államkincstári értékpapírokba. Branislav Jorgic tőzsdei szakértő szerint az elmúlt években a befektetési arany is jelentős népszerűségre tett szert, mivel az elmúlt időszakban kimagasló hozamokat biztosított. A Prosperitati Alapítvány tájékoztatása szerint egyelőre nem biztosítottak a szükséges pénzügyi és adminisztratív feltételek a 13. pályázati kör két kiemelt programjának folytatásához. Emiatt jelenleg nem zárható le a pályakezdők vállalkozóvá válását, valamint a falusi házak vásárlását támogató pályázatok elbírálása. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában, Medulin közelében csütörtökön. A balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették horvát hírportálok. A szerencsétlenség körülményeit a hatóságok vizsgálják. Egy befalazott idősnő holttestét találták meg egy családi házban, Münchendorfban, Bécs egy déli elővárosában. Boncolást és nyomozást rendeltek el az ügyben. Az osztrák lapok szerint az asszony, aki második lakásaként használta a zöldövezeti házat, már évek óta, sőt talán egy évtizede halott lehet, és elképzelhető, hogy természetes halált halt. Holttestét pedig azért rejthették a falba, hogy halála után is felvegyék nyugdíját, amelyet egészen eddig folyósítottak. A különös ügy felgöngyölítése céljából a rendőrség szeretne mielőbb kapcsolatba lépni az asszony hosszabb ideje külföldön élő fiával. Szoboszlai Dominik lett a Liverpool labdarúgó csapatának legjobbja az előző szezonban a szurkolók szavazatai alapján. A klub hivatalos honlapjának híre szerint a magyar középpályás a szavazatok több mint kétharmadát begyűjtötte, és először kapta meg ezt az elismerést. A Formula 1-es világbajnokság egyik legikonikusabb helyszínére érkezik a mezőny, hiszen a hétvégén rendezik meg a monakói nagydíjat. A Hercegség utcáin ezúttal is a tökéletes időmérős kör lehet a siker kulcsa, miközben a bajnoki címért folyó harc újabb fontos állomásához érkezik a sorozat. Ma többnyire napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 28, este 19 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioada.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autóada. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autóada.

Let's go! Eladó szántóföld a moholi nagyút mellett. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 18 63 502.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktranz D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070. Itt fekszem.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

Adai Rádió. Hírek minden órában. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: Radio Ada
1: 107,7.
0: Najveći muzički hitovi za vas.

0: Radio Lada
1: 107,7.
0: Najveći muzički hitovi za vas.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Adre.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Adre.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM Stereo 107,7 MHz.